0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, a mikrofonnál Bányi Krisztát hallják. Mai magyar nyelvű adásunkban először majd arról lesz szó, hogy milyen programok várták a népcsoporti nyelvekkel ismerkedő gyerekeket a Kinderhochschule háromnapos programján. Majd maradunk a gyerekeknél, hisz nemrég egy újabb bemutatót tartott a Musical Studio Bécsben. Végül egy pályázati lehetőséget hozunk a burgellandi íróknak. Tartsanak ma is velem, mondom is a részleteket. Ma zárult a burgellandi Bangán pedagógiai főiskola szervezésében először megtartott többnyelvű Kinderhochschule digitális média műhely projekt, ami három napon át várta Oberwart Felsőrött, illetve Eisenstadt Kismartonban is azokat a gyerekeket, akik szerettek volna közelebbről ismerkedni játékos formában a magyar, a burgellandi roma és a burgellandi horvát nyelvvel. A rendezvényen a gyerekeknek lehetőségük volt saját hőseiket megalkotni, és eközben fontos társadalmi értékekről is tanulhattak, mondta el Bokor Bora, projektvezető. A program további részleteiről Sebestyén Áron kérdezte a szakembert.
2: A gyerekek nagy részt itt az Oberwarti környékről érkeztek. Kettő gyerkőcünk van, akinek magyar az anyanyelve, és ők is beszélik mind a kettő nyelvet, de ők ugye tudnak magyarul. A többi gyerkőc pedig van nekik érintkezésük a magyar nyelvvel, viszont nem tudnak folyékonyan beszélni.
3: Miről szól ez a mai nap? Milyen programok várják itt a gyerekeket?
2: Ugye ez a gyerekfőiskola háromnapos, és arról szól, hogy hősökről beszélünk, és a barátságról, és az egésznek az a lényege, hogy mindenki kitalálhat magának egy hőst, amit összekötünk így a barátsággal, szóval, hogy egy hős az barát is, és hogy mi a fontos a barátságban, és azt lerajzoljuk, és utána mindenki bemutat, és ebből a végén összevágunk egy digitális gyermekkönyvet, amit utána ők is megkaphatnak.
3: Azt lehet egyébként tudni, hogy honnan jött ennek a témának az ötlete?
2: A Mehrsprachigkeit, szóval a több nyelvűség, az Eisenstadtban állunk a főiskolán is nagy téma, és innen jött ez az ötlet, hogy a magyar és a horvát és a roma gyerek főiskolát is ebbe az irányba csináljuk.
3: Hogy fogadták ezt az egészet a gyerekek?
2: A magyar részre 7 gyerek jelentkezett, aminek nagyon örülünk, és annak is nagyon örülünk, hogy nem csak magyar gyerekek jöttek, hanem olyanok is, akik csak valahol rokonokkal vagy barátokkal beszélnek magyarul, és nem is beszélik teljesen a nyelvet, és hogy ők is jöttek, és ők is kíváncsiak a nyelvre, ennek nagyon örülünk. A román részre is nagyon sokan jelentkeztek, és a horvát rész az nyilván az Eisenstadti fősulimban, és arra meg nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, és ennek nagyon örülünk, hogy így érdekel mindenkit, és hogy a szülők is, mert nyilván a szülők jelentették be a gyerekeket, és nagyon örülünk neki, hogy érdekli őket, és hogy használják az ajánlatunkat.
1: A Boszorkány Cica című musical előadással búcsúztak el a nyárra a Bécsi Magyar Musical Társulat musical stúdiójának növendékei. A Pigmalion Teáter ismét megtelt, és ezúttal is fergeteges taps volt a közönség részéről a kis színészek jutalma. A diákok ősszel folytatják majd a stúdió munkát, akikhez új tagok is csatlakozhatnak. A most bemutatott előadásról a rendező Hírholc Annát kérdezte kollégám Sebestyén Áron.
4: Ez tulajdonképpen már egy létező mesének, a Boszorkány Cica című könyvnek, mesekönyvnek a feldolgozása volt, és ebből készült tulajdonképpen egy színpadi átirat. És ebből a mesekönyvből, vagy hát a meséből csináltunk egy musicalt, ami kiegészült más jelenetekkel is, új jelenetekkel is, és új karakterekkel is, és ezt vittük színpadra. Fél éven át dolgoztunk ezen a gyerekekkel, ugye a Bécsi Magyar Musical Társulatnak az úgynevezett musical stúdiója, amiben ugye benne vannak a gyerekek, és velük készült ez a darab. A Pigmalion Teáterbe adtuk elő, nagy örömünkre telt házzal voltunk, úgyhogy a Pigmalion Teáter egyébként egy kicsi kamaraszínház, ahova nagyjából 50-60 ember fér be, és hát tele voltunk, úgyhogy 60 fő volt nagyjából a színházba, úgyhogy tényleg meg tudtuk tölteni, és nagyon jó hangulattal telt a bemutató.
3: És a gyerekek mennyire várták a premiért?
4: Nyilvánvalóan nagyon várták, nekik ez a fénypont, hogy bemutathassák azt, amin fél éven keresztül dolgoznak. Ilyenkor nagyon-nagyon szeretik, hogy meg vannak világítva, hogy ott lehetnek a reflektorfényben, és amit a legjobban imádnak, az a vége, amikor megtapsolják őket, és nagyon szeretnek meghajolni. Úgyhogy azt mindig utólagosan is sokat emlegetik, hogy mennyire jó, hogy meg vannak tapsolva a munkájukért.
3: És egyébként a görög istenek világa után most ez a darab, ez honnan jött, vagy honnan jött ennek az ötlete?
4: Ennek az ötlete onnan jött, hogy a Banyó Bálint, aki a zongorista volt, és ő volt a zeneszerzője ennek a darabnak, de tulajdonképpen ővé ki a Pagony kiadó. És a Pagony kiadó adja ki a Boszorkány Cica című mesekönyvet, amit ugye a Harcos Bálint írt, és ő ajánlotta, hogy szerinte ez egy tök jó nyelvezetű, tök jó sztorit és egy aranyos mese, amit feldolgozhatnánk, és nekem is nagyon megtetszett, és elkezdtünk rajta dolgozni. És a gyerekek is azt mondták, hogy tök szívesen csinálnának valami más stílust. Előtte isteneket játszottunk, most pedig milyen klassz lenne, ha esetleg állatokat játszanánk, és így jött ennek az ötlete.
3: Mennyi gyerek vett egyébként ebben a darabban részt, és úgy összességében az egész munkában mennyi ember segítsége volt?
4: Igen, tehát ugye 10 vagyunk a csoportban, mármint hogy a gyerekek 10 vannak, illetve most ez egy kivételes alkalom volt, hogy én magam is játszottam a darabban. Én voltam a mesélője a darabnak, Bagoly Bert a szerepét, úgyhogy én is ott voltam a színpadon, és hogy hányan vettünk részt magának a szervezésében, aki aktív résztvevője volt, az az író volt, a Bihari Bálint, én mint rendező, a Banyó Bálint az, aki ugye, szerette a magát a zenét, és hát ezen kívül volt, aki segített nekünk a jelmezben és a díszletben, az Bajka Kinga Csengele volt egy fotós csapatunk, akik

0: Az ORF Burgenland Textfunken irodalmi pályázata idén a mesterséges intelligencia kreativitásra gyakorolt hatásával foglalkozik. Ehhez kapcsolódva olyan szövegeket keresnek, amelyek ezt az összetett kapcsolatot tematizálják. A részletek most Sebestyén Árontól.
1: A Textfunken irodalmi pályázat 11. kiírásában a mesterséges intelligencia művészetben betöltött szerepe kerül a középpontba. A burgenlandi szerzők még nem publikált írásait várják, amelyek az ember és a gép közötti mai feszültségeket, kérdéseket és lehetőségeket vizsgálják. A szervezők szerint a mesterséges intelligencia egyszerre kínál jelentős esélyeket és vet fel új kihívásokat. A pályázaton minden korosztály indulhat, a beküldéshez rövid életrajzot, telefonszámot és postacímet kérnek. A határidő 2026. szeptember 30-a, a maximális terjedelem pedig 6000 karakter. A beérkező műveket független zsűri anonim módon értékeli, a legjobb szövegek pedig a közönség díjért is versenyeznek. A fődíj 500 euró és egy rádiós megjelenés. A döntősöket az ORF Burgenland tartományi stúdiójában, a Funk Salon keretében mutatják be, és itt zajlik az online szavazás is. További információkat a pályázatról honlapunkon a magyarok.orf.at oldalon találhatnak.
0: A híradásunk végén egy örömteli színes hír következik egy család egyesítésről, egészen konkrétan a tűzoltóság jóvoltából ezúttal egy kacsa család újraegyesítése történt meg sikeresen. Az állatmentő akció tegnap délután volt a Neufeld-Lajta-Újfalui önkéntes tűzoltóság tagjainak jóvoltából. A Bauenzé közelében ugyanis szétválasztódott egy kacsa család. A 10 kiskacsa egy a tó melletti utcában rekedt, és így elszakadtak az anyjuktól. A környékbeli lakosok figyeltek fel az utcán kóborló kacsa anyára, aki hiába kereste az eltekergett fiókáit, és értesítették a mentőegységeket. A tűzoltók gyorsan körbevették a fiókákat, és egy szállító dobozban tartották őket együtt. Ezután a kiskacsákat a tópartján engedték szabadjára, ahol az anya már egy bokor alatt várt rájuk, és követte a fiókákat a vízbe. Az állatok az eset során sértetlenek maradtak, és alig fél óra alatt sikeresen ért véget az állatmentő akció.
2: Időjárás.
0: Az este többnyire napos lesz, az éjszaka pedig tiszta. A cél csillapodik, a hőmérséklet 16-12 fokra csökken. Holnap, pénteken már ismét fürdőzésre alkalmas időjárás várható. A nap nagy részében napsütésre készülhetünk, felhők alig lesznek az égen. A szél jelentősen gyengébb lesz, mint az elmúlt napokban, és csak 20-30 km/órás széllökésekkel fúj majd. Nyárias meleg lesz, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. A Magyar Hírmagazin adásának a műsorideje lassan a végére ér, így már csak arra van lehetőségünk, hogy közösen meghallgassunk még egy magyar slágert. Én mára egy régi szerelmes felvételt választottam, az előadó Sandy, a dal címe pedig az, hogy Boldog vagyok. Előtte azonban még elköszönök, további kellemes estét és jó rádiózást a holnapi viszonthallásra. A mikrofonnál Bányi Kriszta.